0: Alig mentek egy ideig, hát egy tehén jött szembe, annak sajtár lógott a szarván, kérte a tehén a szép leányokat.
1: Cosmofonia. Um programa do João Morado.